0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esztéki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 11-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt azzal következő percekben.
1: Híreink következnek!
0: Új szakaszba lépett Szlovénia és Horvátország együttműködése a II. Világháború utáni tömeges kivégzések áldozatainak feltárásában. Janez Janša, szlovén miniszterelnök nemrégiben Ljubljanában fogadta Ivan Benavát, a horvát parlament alelnökét, és Stipo Mlinarić képviselőt. A találkozón Mitja Ferenc, a rejtett tömegsírok ügyével foglalkozó szlovén kormánybizottság elnöke is részt vett. A tárgyalások középpontjában a Maribor melletti Tezno és Kopjaloka közelében fekvő Crngrobalt. A szlovén kormány közlése szerint Tezno a horvát áldozatok legnagyobb ismert háború utáni tömegsírja lehet. A kutatók 15-20 ezer ember maradványaival számolnak. A helyszínen 1999-ben autópályaépítés közben találták meg az első nagyobb sírszakaszt, ahol 1179 holttestet emeltek ki. A maradványok egy második világháborús páncélos árokban fekszenek, amelynek eddig mintegy 930 méteres szakaszát azonosították. A kutatócsoport azt vizsgálja, mennyivel hosszabb a tényleges árok, és milyen területen lehet további temetkezési helyeket találni. A cél nem azonnal a teljes exhumálás, hanem a helyszín pontos feltérképezése és a több éves munka szakmai előkészítése. Horvátország volt a legnépszerűbb úti cél augusztusban a magyar utazók körében, és az egész nyarat tekintve is a horvát tengerpart volt a befutó. A bank 360 utasbiztosítása kalkulátorával megkötött utasbiztosítások alapján. A nyár első felében még nagy volt a verseny Olaszországgal, de augusztusban már semmi nem veszélyeztette Horvátország elsőségét. A nyári hónapokban megkötött utasbiztosítások több mint 23%-a Horvátországba szólt. Így az előző évekhez hasonlóan idén is Horvátország volt a legnépszerűbb a nyaralók körében. Olaszországot az utazók 18%-a választotta, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Görögország került 9%-kal. Spanyolországba az utasbiztosítási szerződések 7%, Ausztriába pedig 5%-át kötötték meg a bank360.hu oldalán keresztül, írja közleményében a szakportál. A horvát tengerpart évek óta az első helyen szerepel a nyári népszerűségi listán, de egyre többen választják ebben az időszakban Olaszországot is, ami rendszerint a tavaszi időszakban és nyár elején vonz több turistát. Augusztus volt a valaha mért legforróbb hónap világszerte. A globális átlag hőmérséklet 1,65 Celsius fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet, írja a Guardian. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az imént véget ért hónap 2023. júliusával hódversenyben került az élre, és a tengerek felszíne is elérte az augusztusi rekordot. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy mindez azelőtt következett be, hogy a közelgő El Niño jelentősebb hatást gyakorolt volna a hőmérsékletekre. Az idei El Niño az előrejelzések szerint az év vége felé éri el teljes erejét, és potenciálisan a valaha volt legintenzívebb lehet. Frederica Otto klímatudományi professzor szerint az idei magas hőmérsékletek mozgatórugója továbbra is a fosszilis tüzelőanyagok szüntelen égetése. Ahogy fogalmazott, a klímaváltozás a minden El Niño-t forróbbá tesz, és amíg nem hagyjuk abba a szén, az olaj és a gáz égetését, a rekordok a döntő hónapok egyszerűen folytatódni fognak. Kúró Gyoni már 19. alkalommal gyűltek össze kárpát-medencei magyar zenekarok, hogy együtt muzsikáljanak és közönségüket is bevonják a közös örömzenélésbe. Erdélyből, Párciumból, Vajdaságból és Magyarországról is érkeztek muzsikusok, hogy magyar dallamokkal töltsék meg a település utcáit és a művelődési ház udvarát. Az első alkalommal még csak kórogyi muzsikusok gyűltek össze, már azonban Kárpát-medencei szintű védnőtte ki magát az esemény. A találkozó most is hívogató menettánccal kezdődött, a zenekarok dallamára táncsoportok és énekkarok oldultak végig a főutcán. A zenész találkozó valódi ereje az együtt muzsikálásban rejlik. A különböző régiókból érkező zenészek a színpadon és azon túl is

0: Zenekar vagyunk. Kaptuk ezt a meghívást, hogy a kollégáktól, és szívesen elfogadtuk, és örülünk, hogy itt lehetünk. A zenekarunk 6 tagból áll, ami azt jelenti, hogy 5 zenés és egy énekes hölgy, aki a zenekarba szerepel.
1: A kapcsolat a korodiakkal hogyan alakult ki?
0: A kapcsolat a korodiakkal úgy alakult ki, hogy tavaly decemberben volt ugyancsak egy zenész találkozó Romániában, Temes megyébe, pontosabban Igazfalván. Ők meg voltak oda hívva, ugye, mint vendég, és mi is ott voltunk, és akkor úgy összekötődött a barátság, és megkérdezték, hogy elejön, szívesen eljöttünk erre az eseményre, és nagyon örülünk, mert nagyon szépen elő van készítve, és tényleg nagyon barát szerető emberek. És ugye itt vagyunk a többi kollégákkal, aki mindenki ezt szereti csinálni, a zenét. Tehát van népies is, van külföldi is, könnyű zene is, népies is. A repertoárunk széles, az azt jelenti, hogy javarészt magyar énekeket énekelünk, úgyhogy könnyű zenét is, neotontól, meg ilyen könnyebb számokat, olasz számokat, portugálul, szerbül énekelünk, angolul. Igyekszünk megfelelni minden korosztálynak.
2: Gábor Tamás Attila, a Gyimes Felsőokról, Csángó 3-as zenekarról jöttünk ma ide. Erdély legkeletibb és régi Nagy-Magyarország legkeletibb régióba jöttünk, a Végvárról, ugye Gyimes Felsőokról. Hát a zenekar ilyen pillanatban 6 taggal jöttünk, Csángó 3-as a nevünk, de 6 taggal jöttünk. Van akusztikus zenekar is, azt is próbáltuk ebbe a mai felállásba lotni egy kicsit. Dob, hegedű, harmonika, szakszafonos felállásba, tehát hagyományos felállásba is, viszont van billentyű is. Hát már 40 évvel is ilyen felállásban muzsikáltunk. Azt próbáltuk ma is elhozni ide egy kicsit, belelopni ugye a mai elektronikus hangszeres világba. Viszont otthon, tehát Gyimesekben próbáljuk ezzel a 16 tagú élő zenekarral, akusztikus zenekarral egy kicsit visszahozni a régi idők zenét, a régi idők hangulatát, ugye, mint volt ezelőtt 30-40 éve lakodalmakban. Nálunk még közben még most is van, hogy reggel, tehát másnap reggel 7-8 óráig, akármint 10 óráig is kitart a lakodalom. Mi úgy gondoljuk, és úgy tapasztaltuk, hogy azért lesz olyan hamar vége a mai világban a bulitnak, mert nem tudjuk ezzel az elektromos felállással azt a hangulatot hozni, ami volt ezelőtt 30-40 éve. És ezért is törekedünk most is arra, egy kicsit menjünk vissza az időbe 30-40 évet.
1: Zene jellegéről mit kell tudni, amit előadnak?
2: Valamilyen műsort hoztunk ide, hát az egy kicsit a mi hagyományunkat, ami van nálunk Gyímesbe, Gyímesvölgyében, ugye 15 ezer csángó él Gyímesvölgyében, és azt a népzenét próbáljuk egy kicsit itt ismertetni, ami nálunk szokás. Tehát azt a népszokást, azt a néphagyományt, a népzenét.
1: Korodjon nem először járnak, ezek szerint megtetszett?
2: Igen, hát köszönjük szépen, hogy ismét itt lehetünk Korodjon, köszönjük szépen Zoliéknak a meghívást. Ismerjük Zolival egymást már vagy 10 jó pár éve. Nem tudtunk eljönni mostanig, tavalyig, mert minden évben valahol kellett menni muzsikálni, vagy lakodalom volt, vagy keresztelő, vagy bármilyen jellegű buli. Aztán tavaly azt mondtuk, hogy nem érdekes, hogy milyen buliba hívnak, azt mondjuk, hogy foglaltak vagyunk, sőjünk Korodjra. Nagyon jól éreztük tavaly is magunkat, reméltük, hogy idén is el tudunk jönni, hál' Istennek itt vagyunk, el tudtunk jönni. Még egyszer köszönjük szépen a meghívást, reméljük, hogy jövőben is találkozunk itt.
3: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.